0: beszélgetést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online. Ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem, ismét muzsikál az erdő, borult, szürke, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvény sorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén. Csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet. Több helyen kell számítani kiadós csapadékra. Az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. Az zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok. Nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Indul a hétvége, úgyhogy kezdetét veszi a szombati rock reggel is. Május 16-a van, 6 óra múlt 7 perccel, én pedig Dandó Ádi vagyok. A névnapjukat ma a Mózesek és a Botondok ünneplik, Isten éltesse őket sokáig. Óriási rockzenék szólnak már az első 60 percben is. Velünk lesz a Bon Jovi, jön a Slaughter, és érkezik a Motley Crue is. Most pedig Gary Moore muzsikál, ez a Walking By Myself.

újra a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 7 perccel járunk fél hét előtt, és a bikini nem sokára a Barbanegrában vakációzik. A legendás csapat július 3-án tér vissza a Red Stage színpadára, méghozzá egy különleges vendég a Sing Sing társaságában. A bemelegítésről a Blackjack gondoskodik majd, nálunk pedig most Loisy-ék következnek. Ez a Kivisz haza.

0: FM.
1: A folytatásban 1988-ból érkezik a Bon Jovi harmadik listavezető dala, ami annak idején a New Jersey című lemez előfutára volt. Jön a Bad Medicine.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. 6 perc múlva 7 óra, és tegnap volt egy ilyen 40 éve, hogy a boltok polcaira került a Motley Crue Girls, Girls, Girls című nagy lemeze. A korong a második helyig jutott az amerikai albumeladási listán, és állítólag csak egy kisebb zeneipari trükközésnek volt köszönhető, hogy végül Whitney Houston meg tudta előzni a legkelendőbb anyagok versenyében. Szóljon most a lemez címadó tétele, ez a Girls, Girls, Girls.

0: Rock FM.
1: A folytatásban azzal az Aerosmith dallal megyünk tovább, amit Steven Tyler elmondása szerint az a vicces incidens inspirált, amikor egy alkalommal tévedésből nőnek nézte a Motley Crue énekesét Vince Neilt. Jön a Dude Looks Like a Lady.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nem lesz üzemanyag hiány a kisebb kutakon sem, ismét muzsikál az erdő, borult, szürke, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvény sorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
3: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
2: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet irodai épületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma és holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet irodai épülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén. Csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet. Több helyen kell számítani kiadós csapadékra. Az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. A zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok. Nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: meglepetést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fontos dologra figyelmeztet a NAV, ma van a Cöliákia világnapja, sok helyen várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a bevallással. Erre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Esetükben a NAV által elkészített tervezet nem válik automatikusan bevallássá, hanem ki kell azt egészíteniük. Az SZIA bevallások beadási határideje május 20-a. Ma van a Cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Oltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek. A csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály, derül ki a Hungaromet friss jelentéséből. Az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A növény esetében is aranyat ért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket. Az aktív közlekedést népszerűsíti a Bringázasuliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diáksport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-ig zajlik, a legaktívabb intézmények sportszervásárlási utalványt kapnak. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.48 múlt 4 perccel, és holnap lenne 83 éves Kóbor János, az Omega ikonikus frontembere, melyki 2021-ben hagyott itt minket. Az ő emlékére szól most a Csillagok útján.

0: Rock FM. A következő órát szerintem valaha volt leghatalmasabb debütalbum egyik ikonikus tétele nyitja. Jön a Van Halen és a Running with the Devil.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Változás jön a szívkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
7: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
6: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52.000 egyéni gazdaságot és 14.000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggel, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel velem, Dandó Ádival. Óriási rockzenék jönnek 8 óra után is. Velünk lesz ugyanis a Dio, Zúz egyet a Rage Against the Machine, és zenél majd a Kiss is. Most pedig érkezik a Status Quo és a What You're Proposing. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. A mai napon van 16 éve, hogy elhunyt minden idők egyik legikonikusabb heavy metal énekese, Ronnie James Dio. A mester olyan bandákban töltötte be a frontember szerepét, mint a Rainbow, a Black Sabbath és természetesen az önmagáról elnevezett Dio nevű csapata. Ez utóbbi debütáló albumának címadó tételével emlékezünk most rá. Ez a Holy Diver.

0: FM.
1: Már is folytatjuk a 80-as évek egyik legnagyobb rock ikonjával, aki mesterien ötvözte a punk rock és a new wave stílus elemeit. Jön Billy Idol és a Rebel Yell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem, keresik a legvirágosabb településeket, csapadékos, szeles időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvény sorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Néhány perc alatt beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre is. A kormányfő péntek délelőtt jelentette be, hogy megnyitják a Karmelita Kolostort a nagy közönség előtt, ma is holnap pedig a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is megtekinthető. Május végéig lehet jelentkezni a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az önkormányzatok a településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival pályázhatnak. A versenyt idén is 5 kategóriában hirdették meg. A fő kategóriák mellett tematikus pályázatokat is be lehet nyújtani. Jelentkezni a program hivatalos weboldalán lehet. Szürke, borongós időre számíthatunk az ország nagy részén. Csupán a keleti tájakon szakadozhat fel rövid időszakokra a felhőzet. Több helyen kell számítani kiadós csapadékra. Az esők, záporok mellett egyes részeken akár zivatarok is kialakulhatnak. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. Az zivatarok környezetében akár viharos lökések is kísérhetik a légmozgást. 12-24 fok körül alakulnak a csúcsok. Nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

103.9 Rock FM. Jövő szerdán lesz 47 éve, hogy megjelent a Kiss I Was Made For Loving You című kislemeze. A banda legmegosztóbb dala egyfajta reakció volt az akkoriban uralkodó diszkó irányzatra, hiszen Paul Stanley és Desmond Child külső dalszerző elmondásuk szerint be akarták bizonyítani, hogy milyen könnyű is összehozni egy diszkós lágert. Habár igazuk lett, hiszen a szám valóban a toplisták élmezőnyébe jutott, sokan mégis a zenekar klasszikus korszakában bekövetkezett hanyatlás első állomásának tartják. Szóljon most ez a sokat vitatott örökzöld, itt a hétvégi rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

0: 103.9 Rock FM.
1: A folytatásban Axl Rose-ékkal utazhatunk el oda, ahol zöld a fű és csinosak a lányok. Jön a Guns N' Roses és a Paradise City.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Ma van a cöliákia világnapja, elindult a Bringázz a suliba program, sok lesz a felhő felettünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Az egyéni vállalkozóknak, áfás magánszemélyeknek, őstermelőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a bevallással. Erre hívja fel a figyelmet az adóhivatal. Esetükben a NAV által elkészített tervezet nem válik automatikusan bevallássá, hanem ki kell azt egészíteniük. Az SZIA bevallások beadási határideje május 20-a. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Oltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Életmentő volt az eső a nyári kapás növényeknek, a csapadékos időnek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az asszály, derül ki a Hungaromet friss jelentéséből. Az őszi búzában viszont megmutatkoznak az áprilisi tartós csapadék hiány jelei. Az őszi árpa kalászol, a repce elvirágzott, vagy a virágzás végén jár. A növény esetében is aranyat ért a májusi eső, amely jelentősen csökkentette a további veszteségeket. Az aktív közlekedést népszerűsíti a Bringázz a suliba program. A tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozik, közölte a Magyar Diáksport Szövetség. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A tavaszi kampány május 29-ig zajlik, a legaktívabb intézmények sportszervásárlási utalványt kapnak. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Szombati Rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 9 óra után ez itt már a második félidő, amiben folytatjuk tovább a legkirályabb rockdalokkal. Már is érkezik az Ossian, itt lesz Jimi Hendrix, és zenél majd az a Scorpions is, akik június 20-án ismét Budapesten koncerteznek majd. De előttük most jön az Aerosmith, és az 1999-ben Grammy-díjjal is jutalmazott Pink.

103.9 Rock FM. Most kedden volt egy hiány 60 éve, hogy megjelent Jimi Hendrix Experience debütáló nagylemeze. Az Are You Experience című koronga mai napig a világ egyik legnagyobb hatású és legnagyszerűbb rockalbumának számít. Úgyhogy következzen most az észak-amerikai kiadás egyik nagy slágere, ez a Hey Joe.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Decemberben érkezett a fantasztikus hír, hogy az idén már több mint 60 éve működő német hard rock legenda, a Scorpions ismét Magyarországra látogat. A banda immáron 12. alkalommal lép majd színpadra Budapesten, azonban a helyszín új lesz számukra. Június 20-án ugyanis először csapnak a húrok közé az MVM Dome-ban. Nálunk most az a klasszikusuk következik, ami a 80-as évek elején meghozta számukra az amerikai áttörést. A Blackout című korong alaptétele szól 1982-ből. Ez a No One Like You. Itt a 103.9 Rock FM-en.

tűzszél, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

0: Rock FM.
1: Már is megyünk tovább az utolsó akcióhős című film egyik legismertebb betétdalával, ami habár óriási sláger lett, az AC/DC valamiért soha nem játszott el élőben. Nálunk viszont ez szól majd, jön a Big Gun!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Étrend kiegészítőket vizsgál a fogyasztóvédelem, agrár összeírás indult, csapadékos napra készüljünk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Változás jön a szívkártyáknál. Mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
7: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket tagboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
6: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 000 egyéni gazdaságot és 14 000 gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Én Dandó Ádi vagyok, ez pedig 10 óra után még mindig a hétvégi rock reggel. Fantasztikus rock dologkal készülök nektek ebben a 60 percben is. Hamarosan érkezik hozzánk a Whitesnake, jön a Metallica, és zenél majd a Uriah Heep is. Most pedig szóljon az Omega, és a Nem tudom a neved.

103.9 Rock FM. Május 19-e, azaz a jövő keddi nap nagyon fontos az Easy Top történetében. 1949-ben ugyanis ezen a napon született Dusty Hill, a csapat 2021-ben elhunyt basszusgitárosa, 1984-ben pedig ezen a napon került a boltok polcaira a következő kislemezük. Ez a Legs.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Örülhetnek a Uriah rajongói, ugyanis nemrég érkezett a fantasztikus hír, hogy a csapat Magicians Farewell nevű búcsúturnéja keretében Magyarországot is útba ejti. A koncertre a budapesti Barbanegrában kerül sor október 28-án, de nálunk már most még boxig zenélek. Ez az Easy Living.

0: Rock FM.
1: A következő órát a 70-es évek elejének egyik legnépszerűbb angol hard rock bandája nyitja, akik szerint minden rendben van. Jön a Free és az All Right Now.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Csoda szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt a szombati rock reggel utolsó 60 perce. A mikrofonnál még Dandó Ádit halljátok. 11 óra után is óriási rockzenékkel készülök nektek. Itt lesz ugyanis a Rainbow, jön a Journey, és érkezik a Guns N' Roses is. Most pedig szóljon az Iron Maiden és a 2 Minutes to Midnight.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 1965. május 16-án született, vagyis ma 61 éves Chris Novoselic, a Nirvana basszusgitárosa. Isten éltesse őt sokáig, és köszöntsük fel őt most a banda egyik legnagyobb klasszikusával. 1991-ből szól a Come As You Are.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. És itt a vége a szombati rock reggelnek. Köszi, hogy ma is velem tartottatok. Mostantól éjfélig Schubert Krisztián lesz veletek, aki mindössze 2 órát pihen majd, hiszen 6 órakor Klamancse Krisztián érkezik a Rock Lexikonnal. Én legközelebb holnap reggel 6-kor jövök újra. Addig is jó pihenést és további jó rádiózást kívánok nektek. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt a mikrofon mögött, most pedig Ozzy Osbourne énekel. Ez a Mama, I'm Coming Home.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek, megkezdtük, ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig innentől a Schubert Krisztián. Márdinak jó pét, viszont mi nem állunk meg, egészen 18 óráig jönnek a legjobb rockdalok, méghozzá változatosan, már is itt a kövi, Bon Jovi Runaway, amit már el is pöckoltem. Ja igen, és lehet üzenni.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

ezt kérem én is. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ahogy mondtam az előbb, lehet üzenni mind SMS, mind Viber, 20999 103.9, de van egy e-mailünk is, info@rockradio.hu. Viberen jött ez is. Szia Krisz, de jó, hogy már itt vagy, király a műsor. Köszönöm szépen. És még csak most kezdtük.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: misunderstood.
1: Ne felejtsük, hétvégi lezárás van a pesti alsórakparton. Aztán félpályás lezárás mellett autózhatunk a 7. kerületben a Dohány utcában, valamint van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
2: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: kifelé a gyerekettel együtt. Úgy hittem ott is, hogy külön csak úgy nézed. Főzni miért? Nem érted? Tudsz főzni? 103.9
1: Rock FM.

ez a 103.9 Rock FM. És hát zárjuk is az első óránkat, I Remember You, mint az óra vége, de senki sehova, ugyanis a következőben innen fajtatjuk. Jön majd a Jukebox Hero, a széles tágas a tér, és a Piece of My Heart is többek között.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

13 óra után vagyunk, 8 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délután. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És hát nincs megállás. Summer of 69 mindjárt, viszont még előtte Piece of My Heart. Közben pedig, ha lenne bármilyen info, 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es

Ez volt az Aerosmith és az I Don't Want to Miss a Thing itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig eddázunk egyet, sőt, elhagyjuk a várost. Na meg ők is, méghozzá vasárnap, ugyanis 20 óra 30-as kezdéssel lesz egy koncert Érmihály falván. Aztán lesz még egy májusban, 31-én, a helyszín pedig Zsámbék. Ezekre hangolódunk most, ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó bulit.

0: közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezáráson a Pesti úton. Legyünk óvatosak. Aztán napközben is sávlezáráson a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és van egy útszűkület a Mester utcában is, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt Alice Cooper és a Poison itt a 103.9 Rock FM-en. És akkor az óra vége, ugyanis nincs már más hátra. All time rock and roll, aztán hozok is egy kövi 60 percet. Továbbra is csak a legjobb rock.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

14 óra után 7 perccel megkezdtünk egy újabb zenei órát. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig egészen 18 óráig Schubert Krisztián. És van több elérhetőségem is. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail címünk pedig info@rockradio.hu. Ezekre lehet pötyögni. Én pedig zenélek. Gary Moore, The Loner. Most itt a Rockon.

Rock zenék a 80-as évekből. Rock zenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 17. kerületben a Szabadság utcában, úgyhogy ha tehetjük, akkor mindenképpen kerüljünk. Aztán félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és van még egy infóm, a sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál. Itt is csak fokozott figyelemmel közlekedjünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: 1, 2, 3, 4, 5.

Ez volt a bikini és a közeli helyeken, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát féltávhoz érünk lassan, ugyanis 15 óra alatt vagyunk egy picivel, viszont nincs megállás, csak a legjobb rock dalok a folytatásban, és Bad Moon Rising, Jesus He Knows Me, vagy épp a Pancsoló Kislány, ezek jönnek hamarosan, viszont mindezek előtt

kezdtünk egy újabb zenei órát. 15 óra után vagyunk, nem egészen 11 perccel. Hála mindenkinek, ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig továbbra is Suvet Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. Ha van bármilyen info, akkor csak Vátran. Itt a Rockon pedig mindjárt jön a Pancsoló kislány. Viszont még előtte ez a

ez a 103.9 Rock FM. Hoztam egy érdekességet, az Iron Maiden, Billy Idol és Phil Collins is bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Erről és még sok minden másról is olvashatunk bővebben a www.rockradio.hu oldalon. Ezen kívül pedig akár online is lehet hallgatni minket. Én szóltam.

0: közlekedés.
1: Időszakos korlátozásra kell számítani napközben az Árpád-Fejedelem útján, úgyhogy csak figyelmesen. Aztán van egy lezárás a második kerületben a Labanc úton, úgyhogy mindenképpen érdemes kerülni. Ezeken kívül pedig van egy lezárás még a Török utcában is, úgyhogy itt is hasonló a helyzet.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan zárunk egy újabb zenei órát, most még jön a Jazztelen, valamint a Rockstarok bűne. Sziliéktől. Szili egyébként hétfőn jön majd, ne felejtsük, 20 órától Rock the Night. Ami lesz majd ma is, csak velem. De most, ahogy mondtam, a Rockstarok bűne, aztán egy 16 óra, úgyhogy jövök egy újabb zenei órával. Aki teheti, tartson velem. Még

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges! Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az Outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt! Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

16 óra után vagyunk, nem egészen 9 perccel. És hát ez egy újabb óra itt a Rock hétvégében, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És a tiéd remek dalokkal készültem erre az órára is. AC/DC Highway to Hell. Cserébe pedig nem várok más, csak infókat, üzeneteket. Az SMS Viber 20 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Boston és a More Than a Feeling, itt a 103.9 Rock FM-en. És ezt most hazairól Demjén Ferenccel folytatjuk, aki legközelebb május 30-án koncertezik majd méghozzá a Bősi Motoros Fesztiválon. Aztán vannak még időpontok. Június 25 Tata, június 27 Sopron, majd július 4 Veszprém. Ezek a kövi turné állomások, ha mennénk bármelyikre. Nagyon jó szórakozást!

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például az 5. kerületben a Balaton utcában, aztán a 6. kerületben a Szondi utcában, és hasonló még a helyzet a 4. kerületben az István úton és a Pozsonyi utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az LGT és a jó barátok vagyunk itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy teljes órán keresztül itt vagyok, ugyanis pörög tovább a rock hétvége, viszont ezt az órát zárjuk egy újabb klasszikussal. Aerosmith, What This Way? Aztán jövök vissza.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

kezdtük a mai Rock hétvége utolsó óráját. Hála mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat délután. A stúdióban még a Schubert Krisztián, aztán ne felejtsük, hogy 18 órától érkezik majd Klavancsek Krisztián a Rock Lexikonnal, rengeteg infóval, na meg a legjobb rock dalokkal, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk fölállni. De addig sem lazsálunk, Keep on a Running mindjárt, viszont még előtte a Survivor nagy sikerű slágerét hozom, ez már a Burning Heart itt a Rockon.

93 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

Ez a 103.9 Rock FM. Kenny Loggins, Danger Zone, ez pedig a Next. De előtte gyorsan mondom, hogy mire számíthatunk holnap, mármint időjárás szempontjával. Nincs túlzottan jó hírem, ugyanis többnyire felhős időt ígérnek nekünk, sőt csapadék is lesz, a délutáni maximum pedig 13 fok környéken alakul majd.

0: közlekedés.
1: Időszakos sáv lezárás van a 14. kerületben a Mexikói úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges. Aztán egy lezárás a 2. kerületben a Muhar utcában, valamint van egy útszűkület a 21. kerületben a Vermes Miklós utcában. Fokozott figyelemmel itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Du hast mich. Du hast mich.

Ez volt a Korál és a kőfalak leomlanak itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a záró akkord, és Klamancsek Krisztián már itt, úgyhogy én passzolom is a stéget. Rock and Roll is King, aztán 2 óra Rock Lexikon. Ja, és ne felejtjük, hogy pöpön utána Rock the Night. Úgyhogy még találkozunk. Addig is a rock legyen mindenkivel. Ciao, ciao!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai Rocklexikon első órájának nevei és előadói: Matchbox 20, Goo Goo Dolls, Ákos, Blues Traveler, Paula Cole, Jim Blossoms, Train, és még persze sokan mások. A felsorolás megint nem teljes, és hogyha valaki magyar előadókat is hallott a sok-sok amerikai között, természetesen a magyarok is jönnek, de a mai alkalommal a Rocklexikon újra speciális. Amerikai alternatív rock a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége, amikor a műfaj megszilárdult, és az amerikaiak a slágerlistákon csúcsra járattak olyan előadókat, mint például a Third Eye Blind, akik 1997-ben ezzel a dallal vezették az amerikai slágerlistát. És a mai Rocklexikon kezdődala a Semi-Charmed Life.

93.9 Rock FM és a Rock Lexikonban a mai alkalommal amerikai alternatív rock a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Feltétlenül, na de azért Magyarországon is voltak követők, ha nem is az amerikai alternatív rock követői, a műfaj követői, mint például az elmúlt percekben Kis Pál és a Borz és az Emese, Lovasi András, illetve Tóth Zoltán József szerzeménye, és ez is 1997-es csak úgy, amivel kezdtem, a 97-es amerikai listavezető dal a Third Eye Blind és a Semi Charmed Life, a mostani hármas blokkban pedig a középső dal Matchbox 20 Rob Thomas zenekar vezetésével és énekhangjával. Ez most éppen a Push, egyébként a Matchbox 20-as csúcsra járatta a tevékenységét, pont a 90-es évek közepétől a végéig. Rob Thomas akkor 1999-ben Santana oldalán elénekelte a Smooth című világslágert, majd a 2000-es évektől szólóban folytatta. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek, hétről hétre szombaton, illetve a vasárnapi ismétlésben a Rock Lexikonban 2 óra zenei időutazás a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock világából. A mai alkalommal az adás speciális amerikai alternatív rock 90-es évek közepe, 90-es évek vége. Goo Goo Dolls Double Play volt már a Rock Lexikonok történetében. Először is a 90-es évek közepén a Name világsláger és szupersláger, amit egy-két évvel később követett az Iris című dal, az Angyalok Városa, vagyis City of Angels című film betétdala. A Goo Goo Dolls nevű formációt az Iris kapcsán egyébként Grammy-díjra is jelölték 1998-ban, ennél sokkal fontosabb, hogy rengeteg kislemezük jelent meg pont ebben az időszakban, de két kiemelkedő sláger született ebből az óriási repertoárból, a Name és az Iris. Mindkettőt bemutattam már a Rock Lexikonok történetében. Na de a mai alkalommal is itt a helye a Goo Goo Dollsnak és a Name című slágernek, hiszen amerikai alternatív rock, és ez most a 90-es évek közepe.

0: 93.9 Rock FM.
1: És az amerikai alternatív rock két órája a mai alkalommal a Rock Lexikonban. Ennek egyik jeles képviselője az imént hallott Blues Traveler és a világsláger, pont a 90-es évek közepén, 95-ből a Run Around. Ákos dúdolni halkan még megelőzőleg, amikor Ákos szóló karriere majdnem csúcsra járt. Alternatív rocknak is nevezhetjük, de hogy klasszikus rock és az alternatív rock keveredése mindenképpen benne van a saját szerzeményeiben, például ebben a dalban is 1994-ből, ez vitathatatlan. És még a Goo Goo Dolls és a Name 1996-ból egy-két évvel később jön rá az Iris, amerikai listavezető dal és Grammy díj jelölt a Goo Goo Dolls életében. Nehezen tudjuk eldönteni a kettő közül, melyik volt a legnagyobb sláger. Illetve a Name nem vezette az amerikai slágerlistát, míg 1998-ban az Iris igen. Akkor a kérdés szerintem eldőlt. Klamoncse Krisztián vagyok, minden héten csak is a legjobbak. A Rock Lexikonban a mai alkalommal az adás speciális amerikai alternatív rock minden mennyiségben. Persze vannak magyarok, mint kivételek, de az évszámok 1995 és 1999 között majdnem az összes olyan sláger, ami említésre érdemes. Mint például Paula Cole sikertalai, illetve siker hadjárata az amerikai slágerlistákon 1996 körül. Paula Cole amerikai énekesnő, dalszerző, aki 1968-as, apja műkedvelő festő, anyja műkedvelő zenész volt. Paula a bostoni Berklee College of Music jazz szakán tanult zongorázni, klarinétozni és énekelni. Rendesen elsajátította a technikát, de a jazz kevésbé vonzotta, inkább a populáris rock zenében érvényesült. Mint például ennek a dalnak kapcsán is. Íme Paula Cole, Where Have All the Cowboys Gone?

Rockmusicon. Kabancsek Krisztiánnal. 2 óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

A csapat neve Train, ez a Meet Virginia. 103.9 Rock FM. Szupersláger kategória a Train-nel kapcsolatban, ha olyan dalokat említünk, mint a Drops of Jupiter vagy a Calling All Angels. És hát persze a Meet Virginia. Ez volt az első óriási sikerük az amerikai slágerlistákon, 1998-at írunk ekkor. És a Jim Blossoms még megelőzőleg. Ismerős a név? A Jim Blossoms egy amerikai alternatív csapat, óriási meglepetésre 1987-ben Arizonában alakultak. És a 80-as évek szinte nyomtalanul tűnt el az ő életükben, miközben 1992-től már jegyezgették őket az amerikai slágerlistákon, de nem annyira nagy sikerrel, mint például a 90-es évek közepén. Től, olyan slágerekkel, mint a Hey Jealousy, vagy az imént hallott Till I Hear It From You. Ezzel pedig már megint a 90-es évek közepén tartunk, és 1995-ből csak egy ugrás 96, amikor is Paula Cole óriási sikere volt a Where Have All the Cowboys Gone. A Rock Lexikonban a mai alkalommal csupa-csupa alternatív rock az amerikai Egyesült Államokból, ez alapvetően a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. És akkor kimaradhatatlanok olyan nevek, mint Hootie and the Blowfish, Dave Matthews Band, és hát persze a magyarok közül a Republic, mert hogy párhuzamba állítom a magyarokat, az amerikai kontinens óriási sikereivel, és a műfaj adott. A mostani hármas blokkban a Hootie and the Blowfish a szerelmes dalt énekli, a Hold My Hand-et, miközben a Dave Matthews Band esetében nehezen tudtam választani az óriási sikerek közül, a What Would You Say és az Ants Marching volt a két legnagyobb. Ezek közül, hogyha a népzenei vonulatot is nézzük, és azt, hogy Dave Matthews írta a csapat számára szinte az összes világslágert, akkor győzött az Ants Marching 1994-ből. És a két óriási amerikai 90-es évek közepi durranás után Republic és az 1994-es Ha itt lennél velem az albumról, melynek címe Disco. De a mostani hármas blokk legelején Hootie and the Blowfish.

0: 93.9 Rock FM
1: és az amerikai alternatív rock a mai alkalommal a rock lexikonban. Vannak persze kivételek, mint például a Republic munkássága a 90-es években Magyarországon. A 94-es album címe Disco, erről pedig a dal Ha itt lennél velem. És a két óriási amerikai siker még megelőzőleg, persze végigkísérik a műsort az óriási amerikai sikerek két teljes órán keresztül, Hootie and the Blowfish és a Hold My Hand, vagy a Dave Matthews Band és az Ants Marching. Még egy dal, ami befér az első órába az óriási amerikai sikerek közül, az alternatív rock jeles képviselője Sean Colvin, aki ezzel a dallal 1997-ben a legjobbnak bizonyult az amerikai slágerlistákon. Ez a Sunny Came Home.

0: 93.9 Rock FM
1: és a speciális Rock Lexikon első óráját hamarosan követi a második. Klamoncsek Krisztián vagyok. Amerikai alternatív rock 1995 és 1999 között a második órában olyan előadókkal, mint a Bare Naked Ladies.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájában a nevek The Wallflowers, Jen Arden, illetve a csak női előadók közül még Sophie B. Hawkins, Meredith Brooks, Sarah McLachlan, és ezen kívül még a Smashing Pumpkins, vagy a Soundgarden, és hát természetesen a magyar előadók is jönnek, párhuzamba állítva a 90-es évekbeli munkásságot az alternatív rockkal idehaza és a tengeren túli kontinensen. Mert hogy a Rock Lexikon második órája is speciális, ebben a két órában amerikai alternatív rock, a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Klamancsek Krisztián vagyok. 1998-ban a most következő csapat igaz, hogy csak egyetlen hétre, de tényleg vezette az amerikai slágerlistát. A dal címe nem ezért lett ez, csak úgy. Ők a Bare Naked Ladies. Ez a One Week. It's

Klavancsek Krisztiánnal. Két óra zenei időutazás a beat, a rock, a klasszikus rock és a modern rock világában.

Rocklexikon.

103.9 Rock FM. Szuper szerelmes dal, már pedig a 90-es években is volt alternatív rock műfajban. Sőt, bármikor ebben a műfajban, hiszen a klasszikus rock, a populáris rock és az alternatív rock műfajaiban bármikor jönnek a szerelmes dalok, pláne hogyha hölgyek éneklik. Jen Arden és az Insensitive 1996-ban szupersláger volt, és nem csak az amerikai slágerlistákon. The Wallflowers még megelőzőleg, és a Van Headlight, hogyha valakinek ismerős a zenekar vezető neve Jacob Dylan, nem téved. Bob Dylan fia csinálta a The Wallflowers-t, ezzel a dallal 97-ben elképesztő sikereket arattak. És a sor legelején a második óra kezdődal a Better Naked Ladies és a One Week 1998-ban amerikai lista vezető dal. A mai speciális rock lexikonban csupa-csupa alternatív rock, de amerikai alternatív rock, és ha Jen Arden elkezdte a sort a hölgyekkel, akkor a csak csajok rovat idézőjelben folytatódik. 1-2-3-4. Az első volt Jen Arden és az Insensitive, a második Sophie B. Hawkins, a New Yorki dalszövegíró és zeneszerző, aki 1992-ben óriási sikert csinált a karrierindító dalával. Damn I Wish I Was Your Lover. A harmadik hölgy Meredith Brooks és a Beach 1997 amerikai listavezető sláger, és a negyedik hölgy Sarah McLachlan és az Angel című dal. Ez pedig 1997-es és az egyik legszomorúbb témája a City of Angels, vagyis az Angyalok Városa című filmnek, amely már említésre került a mai műsorban is a Goo Goo Dolls kapcsán, hiszen ők vezették az amerikai slágerlistát a City of Angels betét dalai közül az Iris-szal 1998-ban. Csak csajok rovat folytatás. Sophie B. Hawkins most, Meredith Brooks utána, és Sarah McLachlan is ebben a hármas blokkban.

0: 103.9 Rock FM
1: és a Csak Csajok rovat a Rock Lexikon speciális kiadásában. Amerikai alternatív rock olyan nevekkel, mint az előző hármas blokkban még Jen Arden és az Insensitive, gondoltam folytatom a sort a legjobbakkal. Sophie B. Hawkins és az 1992-es szuperdal Damn I Wish I Was Your Lover, illetve Meredith Brooks és a Beach amerikai listavezető 1997-ből és a negyedik hölgy Sarah McLachlan, aki rengeteg mindent elénekelt, de minden idők legjobb dala, a kiemelkedő alkotás talán pont az Angel, azért, mert a City of Angels című film betétdala is, és Sarah McLachlan ezért is, más dalaiért is Grammy-díj jelölt volt a 90-es évek végén. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek itt a Rock Lexikonban, a beat rock, a klasszikus rock, a populáris rock és a modern rock világából, de a mai alkalommal a műsor ebben a két órában speciális. Amerikai alternatív rock csak is a legjobbakkal, a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége. Mint ahogy a Smashing Pumpkins is bekapcsolódott a forgalomba, az amerikai alternatív rock zenekar, akik 1995-ben világslágert csináltak ebből a dalból. 1979.

0: 103.9 Rock FM.
1: A kivétel mindig erősíti a szabályt, talán néhányan felkapták a fejüket az Ossian dalra, és minthogyha ez hard rock, heavy metal akarna lenni, és nem is annyira alternatív rock. Hát, valóban a mai műsor kakukk tojása is lehetne. Ossian és az éjféli lány 1990-ből, nekem a dalt meghallgatva egy picit a Poison munkássága jut eszembe, Something to Believe In, vagy az Every Rose Has Its Thorn dalok kapcsán. Az Ossian dala, minthogyha a hard rock, heavy metalt szeretnék keverni a lírai rockkal és a kezdődő alternatív rockkal, hiszen ne felejtsük el, hogy az alternatív rock, mint műfaj, 1991-től majdnem tomboló sikerként robban be a köztudatba, elsősorban olyan csapatoknak köszönhetően, mint a Nirvana. Na de a mai műsorban a fő téma a 90-es évek közepe és a 90-es évek vége és az amerikai alternatív rock, így aztán itt volt a Soundgarden, a washingtoni csapat, akik 1995-ben MTV díjasok lettek a Black Hole Sun-nal, illetve ugyanígy a 90-es évek közepe, ha azt mondjuk, hogy Smashing Pumpkins és a dal cím 1979, 1979. Még egy hármas blokk befér a mai alkalommal, méghozzá a legjobbak sorában, kimeríthetetlen az amerikai alternatív rock a 90-es évek közepén, illetve végén. Collective Soul a nevek között, Jewel a nevek között, akit egyébként tényleg így hívnak, a hölgy 1974-es születésű, eredeti nevén Jewel Kilcher, és óriási sikereket aratott alternatív rock műfajban az amerikai slágerlistákon, ráadásul 4 Grammy-díjas jelölt volt a 90-es évek elmúltával, olyan slágerekért, mint a Who Will Save Your Soul, You Were Meant For Me, vagy a Foolish Games. Én most a You Were Meant For Me című dalt választottam 1997-ből, és a harmadik nagy ágyú a most következő blokkban a Fastball és a The Way 1998-ból. Ez mind-mind amerikai alternatív rock, 90-es évek közepe és vége. A Collective Soul dalának a címe The Word I Know.

Rock Lexikon. Rock Lexikon.

93.9 Rock FM. Fastball, The Way. 1998-ban szupersláger volt az alternatív rock műfajban, de világsláger is, mert hogy az alternatív rock nem szorítható keretek közé, pláne nem csak és kizárólag az amerikai slágerlistákra. Jewel még megelőzőleg You Were Meant For Me, a hölgy, aki 1974-es születésű és alig 20 évesen meghódította az amerikai slágerlistákat. Ilyen és ehhez hasonló dalaival, ráadásul a You Were Meant For Me 1997-ben az év slágere is lett. A mostani hármas blokk legelején pedig még a Collective Soul, ők játszották a December-t is, ami néhány héttel ezelőtt szerepelt az egyik rocklexikonban, most a The Word I Know 1996-ból. És a felsorolás, ahogy a műsort elkezdtem, 2 órán keresztül nem teljes, de a 2x60 percbe ennyi fér be. Illetve még egy. Búcsúzásként a Alanis Morissette és a You Learn. Ő az, aki 44 millió példányt eladott egyetlen albumból 90-es évek közepe, Jagged Little Pill album és a szuperslágerek a You Learn, az Ironic, a You Outta Know, a Hand in My Pocket vagy a Head Over Feet. Klamoncse Krisztián vagyok, ez volt a mai Rock Lexikon speciális kiadása, az amerikai alternatív rock tündöklése a 90-es évek közepén és végén. Köszönöm a figyelmet!

Klasszikon. Klamancsek Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

szombat estét. Hello mindenkinek, ez már a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig innentől a Schubert Krisztián, és meg sem állunk éjfélig. Örögnek a legjobb rockdalok. Adjon az ég a Tankcsapdától, és mindjárt ad is, de még előtte itt a Sharpless-man. Ja, és ha lenne bármilyen infónk, az SMS és Viber, csak a szoki. 20 999 103.9.

Ez volt Kontor Tamás és a Rengeteg Év itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön az a Run to the Hills, ami az egyik legismertebb dala az Iron Maidennek. Még 82-ben jelent meg a legendás The Number of the Beast albumon. És hát nem csak zeneileg ikonikus, hanem a témája miatt is elég szokatlan volt a metalban akkoriban. Mutatom.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Időszakos és szakaszos sávlezáráson a Pesti úton. Legyünk óvatosak. Aztán napközben is sávlezáráson a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, és van egy útszűkület a Mester utcában is, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl az első Ragnarite a során, most még itt a Clash, valamint a Should I Stay or Should I Go, aztán folytatjuk, ugyanis nincs még vége. Bőven van még vissza.

21 óra után vagyunk, 9 perccel. Nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 3 órán keresztül Schubert Krisztián. És hát megállás nélkül szállítom a legjobb rock dalokat. Már is jön a Rolling Stones, valamint a Sympathy for the Devil. Cserébe pedig, ha lenne bármilyen info, akár érdekesség vagy életjel, akkor szívesen veszem. Az SMS Viber 20 999.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a Nem a miénk az ég itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt jön a Turbo Lover, előtte egy fontos információ. Ne felejtsük el, hogy van egy weblapunk, ahol amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk közül lehet szemezgetni, és ezekhez csak kattintani kell. A cím www.rockradio.hu. Ezt kell betegyögni.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Ne felejtsük, hétvégi lezárás van a pesti alsó rakparton. Aztán félpályás lezárás mellett autózhatunk a 7. kerületben a Dohány utcában, valamint van egy sávlezárás a 14. kerületben a Kolozsvár utcában. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM, és hát nincs már más hátra, már mint 22 óra előtt, mint az óra végi klasszikusunk. Red Hot Chili Peppers, Other Side, amivel zárjuk az órát, de még két óra vissza van. Én maradnék. Hello!

Ez pedig az én műsorom. Nem hagyhattam ki. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a Rock the Night. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, meg az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy ha van valamink, akkor osszuk meg. Segítsünk egymásnak. It's not enough, ez pedig a kövi. Ja, nem mondtam az SMS és Viber számot. 20 999 103.9. És ne felejtjük, hogy van egy e-mailünk is. infokukat@rockradio.hu. Ezekre lehet írni. De szerintem már is tudjuk.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM. És most hazai evezőkre vizezünk, jön az Edda, akik holnap Éd Mihály falván koncerteznek majd a Kezdés 20.30. Aztán lesz még egy koncert májusban, méghozzá 31-én a helyszín Zsámbék, majd június 20 Margit Szigeti Színház, június 26 Debrecen, és van még egy időpontom, július 4 Gárdony. Ezek a kövi turné állomások, ha mennék bármelyikre, jó buli.

0: Ez volt a Rain in the Blood, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ha már eső, akkor gyorsan mondom, hogy mit ígérnek holnapra, pont ezt. Többnyire felhős idő, eső és egy 13 fokos délutáni maximum. Úgyhogy ha tehetjük, akkor Ernyő legyen nálunk. És hogy mikor lesz a következő napsütés? Már is mondom, jövő hét szerdán. Addig esik. Kitartást mindenkinek.
1: Rock the night. Este 8-tól éjfél.

Ez a 103.9 Rock FM. És ott még egy track, Coldest Ice, aztán még egy óra mai Rock the Night-ból, viszont továbbra is csak a legjobb rock dalok közül szemezgetek, úgyhogy aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

23 óra után vagyunk, nem egészen 6 perccel. Nagyon-nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Folytatjuk, ez a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát erre az órára is csak a legjobb rock dalokkal készültem. Jön majd a Bed of Nails, a Hajnali Szél és a The Other Side is. Viszont most a Cream és a White Room. Na meg jöhetnek az infoküzenetek is, ha bármi van, az SMS Viber 20 999

a 103.9 Rock FM. Aerosmith, The Other Side, ez pedig a Next. Na meg előtte egy gyors promó, ne felejtsük, hogy holnap is Rock Lexikon. Klamancse Krisztián érkezik majd, és déltől egészen délután kettőig záporoztatja majd az infókat, na meg a legjobb rockdalokat, úgyhogy érdemes majd akkor is velünk tartani.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát benne vagyunk már a hajrában, a lassan a műsor a végéhez közelít, jön majd még a The Number of the Beast, a fények, a hangok, az árnyak, és a The Heat is On is. De mindezek előtt a Def Leppard klasszikusa érkezik, akiknek egyébként kijött az új trackjük. Érdemes csekkolni.

Ez volt a fények, a hangok és az árnyak itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi volt a márai. Vagy tisztán most búcsúzik, én köszönöm szépen a figyelmet. A The Heat is onnal a libbene.